0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Megvan a megállapodás Ukrajnával a magyar kisebbség nyelv használatáról. Felújítják a hajógyári szigetre vezető K-hidat. Keleten még eshet, amúgy kisüt a nap. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Szabadságot kaphat a magyar nyelv oktatás és kultúra Kárpátalján. Sikerült teljes körűen megállapodni Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség jogainak rendezéséről, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez. A gyorsított tárgyalásokat ugyanakkor továbbra sem támogatja. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontrol és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatójától.
2: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
1: Felújítják a K-hidat, a hajógyári szigetre vezető átkelőn ősszel kezdődik a munka. Az építmény karakterét megőrzik, de a szerkezetet hosszú távon biztonságosan használhatóvá teszik, és nagyobb terhelést is kibír majd. A kivitelezőt már kiválasztották, a híd várhatóan jövő nyárra, legkésőbb 2027 végére készül el. Szokatlanul korán kezdődött idén a Tisza virágzás. Tisza püspökkinél már felbukkantak a kérészek, pedig ez általában június második felére jellemző. A szakemberek szerint a lárvák a tartósan alacsony vízállás és a melegebb víz miatt kelhettek ki pár héttel korábban. De ez még csak az előrajzási szezon. Keleten is felszakadozik a felhőzet, de néhol még zápor, zivatar is jöhet. Másutt alapvetően napos, száraz időre számíthatnak néhány fátyol felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Hajnalban 10-16, napközben 24-29 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Új Intercity motorvonatokat vásárolunk uniós forrásból. Vasarely által inspirált alkotásokat vetítenek a pécsi Székesegyházra. Naposabbra fordul az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megújulhat a hazai Intercity flotta uniós forrásokból. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid arról írt, legalább 35 új IC motorvonatot tudnak majd beszerezni. A szerelvények a tervek szerint a legfontosabb fővonalakon állnak forgalomba. Az első példányok várhatóan 2029-től futhatnak. Közben megérkezett az első olyan Intercity kocsi, amelyet az osztrák vasúttól kölcsönöz Magyarország. Nyáron a zsúfoltabb időszakokban további hasonló járművek is forgalomba állhatnak majd, közölte Vitézi Dávid. A miniszter azt is fontosnak tartja, hogy a nyári csúcs időszakra javítsák az utastájékoztatást, bővítsék a pótlóbuszos kapacitásokat és több vasúti kocsit állítsanak forgalomba. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szarka Tamás Kossuth Díaz zeneszerző idén is közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. Készfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta rádiónak a szerző.
2: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis mi mégiscsak összetartozunk nyelvünkben, kultúránkban, akár hétünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben ezek fogunk, mi magyarok.
1: Viktor Vasarely előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsett. A Székesegyház idén is fényvászonná változik, és világhírű fényfestő művészek mutatják be itt alkotásaikat. Ezeket a 120 éve született művész optikai és geometrikus látásmódja inspirálta. A fényfesztivált július 2-a és 5-e között rendezik meg. Fizetőssé válik júliustól a Kölni Dóm. A turistáknak belépőjegyet kell venniük, ha megcsodálnák a híres katedrálist, az imádkozni érkező híveket azonban továbbra is ingyen engedik majd be. A bevételt az épület karbantartására és fenntartására fordítják. Keleten eleinte még előfordulhat zápor, zivatar, aztán, ahogy másutt is, alapvetően napos idő várható, vonulgató fátyolfelhőkkel. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Napközben 24-29 fokra van kilátás. Szombaton a kevés felhő mellett sok napsütésre készülhetünk egy-egy záporral, a fővárosban 28 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kellemes ébredezést és nyugodt hazatérést az éjszakásoknak. Egy jóképű június 4-e, egy kellemetes kis csütörtök, sokan hívják kispénteknek, legyen úgy, ámen, remélem, hogy mindenki jót pihent. Az időjárásnál, hát maradunk ennél a kanyargó stílusnál, kicsit esik, kicsit süt, bár ma azt mondják, ha lehet hinni nekik, szerintem nem, hogy majd kicsit, majd többet fog sütni. Higgyük el, utakon vigyázzunk, jó, természetesen majd informálok e tekintetben is mindenkit, amennyire lehet. No, meghozom a történeteket, mint például, hogy 2004-ben e napon kezdődött Eric Clapton legendás gitárfesztiválja Dallasban. De természetesen éljenek a búcsúk is. Jó? A zenék meg már alig várják, hogy meghallgassuk őket, úgyhogy 103.9 Rock FM, és hát természetesen a reggeli serkentő italok, ételek mellé Jimi Hendrix dukán. Jó? De majd nem sokára jön a Queen is.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Szakaszos és időszakos sávzárásra kell számítani. Ma a Kerepesi úton a Baross tértől egészen a Hungária körútig, és természetesen vissza. És ha minden igaz, akkor a mai nappal majd véget ér a lezárás a Hősök terén, amire szerintem már igen sokan sóvárognak. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM. Fél hét és annak környéke jönnek a hírek, információk, aztán pedig majd néhány botrány, néhány tüntetés, na meg egy bankrock robbanás, és persze zenélünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Megvan a megállapodás Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvhasználatáról. Felújítják a hajógyári szigetre vezető K-hidat. Keleten még eshet, amúgy kisüt a nap. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Szabadságot kaphat a magyar nyelvoktatás és kultúra Kárpátalján. Sikerült teljes körűen megállapodni Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség jogainak rendezéséről, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez. A gyorsított tárgyalásokat ugyanakkor továbbra sem támogatja. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontrol és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatójától.
3: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
2: Felújítják a K-hidat, a hajógyári szigetre vezető átkelőn ősszel kezdődik a munka. Az építmény karakterét megőrzik, de a szerkezetet hosszú távon biztonságosan használhatóvá teszik, és nagyobb terhelést is kibír majd. A kivitelezőt már kiválasztották, a híd várhatóan jövő nyárra, legkésőbb 2027 végére készül el. Szokatlanul korán kezdődött idén a Tisza virágzás. Tisza püspökkinél már felbukkantak a kérészek, pedig ez általában június második felére jellemző. A szakemberek szerint a lárvák a tartósan alacsony vízállás és a melegebb víz miatt kelhettek ki pár héttel korábban. De ez még csak az előrajzási szezon. Keleten is felszakadozik a felhőzet, de néhol még zápor, zivatar is jöhet. Másútt alapvetően napos, száraz időre számíthatnak néhány fátyol felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Hajnalban 10-16, napközben 24-29 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

هست بش دو دو هست دو هست بش

9 Rock FM kellemetes ébredezést kívánok kispéntek napján. Szóval 1958-ban robbant a Jerry Lee Lewis botrány. A rock and roll vadember e napon kényszerült arra, hogy titokban megújítsa házassági fogadalmát. Hát a Bibi az a 13 éves unokatestvér volt, tehát nem elég, hogy fiatal, de még családon belül is. Nem csoda, hogyha közfelháborodás volt, ami gyakorlatilag derékbe törte akkori európai karrierjét. Igen, aztán Mick Jagger ellen tüntettek Ausztráliában. Több száz polgár írt alá petíciót az ellen, hogy a Rolling Stones frontembere Mick Jagger játssza a nemzeti hős Ned Kelly szerepét egy készülő életrajzi filmben. És a Sex Pistols 1976-ban Manchesterben adott egy azóta mítikussá vált koncertet, maroknyi közönség soraiban ott ült Joy Division, The Smiths és a Simple Red leendő alapítói, akik ezen az estén döntötték el, hogy majd később zenekart alapítanak. Hát így, na majd még nosztalgiázunk. Jó, 103.9 Rock FM, addig viszont zenéjünk, jön a YouTube.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Bízzunk benne, hogy a kollégáknak sikerül elbontani a hősök terén még, ami ott maradt. Itt a nagy futball megmérettetésből. Továbbra is sávzárás van a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, és még mindig útszükületre kell számítani a Pestújhelyi úton. Valamint szakaszos és időszakos sávzárásra a Kerepesi úton, a Keleti és a Hungária körül között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Új Intercity motorvonatokat vásárolunk uniós forrásból. Vasarely által inspirált alkotásokat vetítenek a pécsi Székesegyházra. Naposabbra fordul az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megújulhat a hazai Intercity flotta uniós forrásokból. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid arról írt, legalább 35 új IC motorvonatot tudnak majd beszerezni. A szerelvények a tervek szerint a legfontosabb fővonalakon állnak forgalomba. Az első példányok várhatóan 2029-től futhatnak. Közben megérkezett az első olyan Intercity kocsi, amelyet az osztrák vasúttól kölcsönöz Magyarország. Nyáron a zsúfoltabb időszakokban további hasonló járművek is forgalomba állhatnak majd, közölte Vitézi Dávid. A miniszter azt is fontosnak tartja, hogy a nyári csúcs időszakra javítsák az utastájékoztatást, bővítsék a pótlóbuszos kapacitásokat és több vasúti kocsit állítsanak forgalomba. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szarka Tamás Kossuth Díaz zeneszerző idén is közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. Készfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta rádiónak a szerző.
2: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis mi mégiscsak összetartozunk nyelvünkben, kultúránkban, akár hétünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben ezek fogunk, mi magyarok.
1: Viktor Vasarely előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsett. A Székesegyház idén is fényvászonná változik, és világhírű fényfestő művészek mutatják be itt alkotásaikat. Ezeket a 120 éve született művész optikai és geometrikus látásmódja inspirálta. A fényfesztivált július 2-a és 5-e között rendezik meg. Fizetőssé válik júliustól a Kölni Dóm. A turistáknak belépőjegyet kell venniük, ha megcsodálnák a híres katedrálist, az imádkozni érkező híveket azonban továbbra is ingyen engedik majd be. A bevételt az épület karbantartására és fenntartására fordítják. Keleten eleinte még előfordulhat zápor, zivatar, aztán, ahogy másutt is, alapvetően napos idő várható, vonulgató fátyol felhőkkel. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Napközben 24-29 fokra van kilátás. Szombaton a kevés felhő mellett sok napsütésre készülhetünk egy-egy záporral, a fővárosban 28 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kellemetes csütörtököt, ismernek búcsút, akkor ne feledjék el felköszönteni. Én hozom a történeteket, nem sokára például, hogy miért tüntettek Mick Jagger ellen, addig viszont még zenélünk. Scorpions, Edda, ez meg itt Bon Jovi.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

90.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Szóval a Rolling Stones frontember Mick Jagger főszereplésével készült 1970-es Ned Kelly című életrajzi film forgatását az ausztrál közvélemény hatalmas felháborodása, valamint az elejétől a végéig tartó szinte bibliai méretű balszerencse sorozat kísérte. Ned Kelly az ausztrál történelem legikonikusabb figurája, egy ír származású 19. századi betyár volt, akit a szegények védelmezőjeként és a brit gyarmatosító elnyomás elleni lázadóként tiszteltek. Amikor 69 júniusában kiderült, hogy egy brit rendező, Tony Richardson, egy brit cingár, csípőrázós rockstárra bízza a marcon a nemzeti hőszerepét, botrány lett. Glenrowan városában több száz helyi lakos írt alá petíciót a casting ellen. Ned Kelly még életében lévő leszármazottjai és rokonsága nyilvánosan kijelentették, hogy mélyen elítélik Mick Jagger kiválasztását, és nem kérnek a produkcióból. Az ausztrál filmes szakma dühöngött, amiért a kormány komoly támogatást adott egy külföldi stábnak, egy tőzsgyökeres ausztrál történet megfilmesítésére, miközben a helyi rendezők éheztek a lehetőségekre. Hát így kezdődött. Na, ezt majd még szétszálazzuk, jó? 103.9 Rock FM, de egyébként a mai napon például letartóztatták szegény Kurt Cobaint is még 93-ban. Úgyhogy a folytatásban ennek örömére egy kis Nirvana. Utakon vigyázzunk!

0: 93.9 Rock FM.
1: Fél nyolc, úgyhogy jönnek a hírek, meg az információk, aztán megnézzük, hogy a ma születettek, akiknek boldogot, kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni. Szívemhez közel álló személy. Na, de erről majd később hírek után zenélünk is persze. Jön az Easy Top.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megújítják a magyar-francia stratégiai megállapodást, AI ügyfélszolgálatot indított nagy-oroszi önkormányzata. Nagyrészt napos idő várható néhány felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról egyezett meg a miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter tegnap Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalt. A kormányfő közösségi oldalán arról számolt be, hogy az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén is fejlődés előtt állnak a két ország kapcsolatai. Magyar Péter meghívta a francia elnököt az 56-os forradalom 70. évfordulójára. Keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strand minősítés iránt ezúttal is hatalmas az érdeklődés, számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, presztisként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
1: Mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálatot indított Nagy-Oroszi. A rendszer egyelőre chat felülettel működik, és még tanulási fázisban van, de már most rendelkezik a Nógrádvár megyei község honlapján szereplő összes információval. A helyiek már is mintegy 70 kérdést tettek fel a digitális asszisztensnek, és az csak 2-re nem tudott válaszolni. Ha a tesztidőszak sikeres lesz, telefonon is el lehet majd érni az AI asszisztenst. Mosószerhamisítókat leplezett le a NAV. A hálózatra országszerte több mint 50 helyszínen csaptak le a pénzügyőrök. Egyebek mellett nyomdagépeket, laminálókat és mintegy 200 000 hamis címkét is lefoglaltak. A tettesek ugyanis a gyanú szerint az általuk gyártott termékekre népszerű, ismert márkák címkéit ragasztották, és így árulták azokat. Ezzel egyébként több 100 millió forintos kárt okoztak. Keleten is felszakadozik a felhőzet, de néhol még zápor, zivatar is jöhet. Másutt alapvetően napos, száraz időre számíthatnak néhány fátyol felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Hajnalban 10-16, napközben 24-29 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, zöggenőmentes csütörtököt, és hát boldog születésnapot mindenkinek, aki június 4-ével tud elbüszkélkedni. Hát 1975-ben megszületett egy hölgy, véle azt gondolom, hogy el lehet büszkélkedni. Oscar és Golden Globe díjas amerikai színésznő, Angelina Jolie. Az egyik legizgalmasabb és legjelentmondásosabb személyiség Hollywoodban, bár ma már elismert humanitárius és filmrendező, hát azért a karrierje nem így indult, le akarta tépni a kameráról az optikát, ugye? Ismerjük a vérrel teli medál történetét, amikor feleségül ment Billy Bob Thornton színészhez, a pár egymás véréből hordott egy-egy cseppet egy kis üvegmedálban a nyakában, hogy ezzel is kifejezzék a sírig tartó elköteleződésüket. Egyébként meg hát gyermekkora óta rajong a késekért, tőrökért, állítólag van is neki gyűjteménye, ami hát nem annyira szerencsés tekintettel arra, hogy fiatal korában súlyos depresszióval küzdött, és egy interjúban beismert, hogy egyszer felbérelt egy bérgyilkost, hogy akkor végezzen vele. Mert úgy érezte, hogy a családjának könnyebb lenne feldolgozni azt, hogyha őt megölik, mint azt, hogyha önnön kezével vet véget az életének. Mondom én, vannak itt kanyarok. Első férjéhez, John Lee Millerhez egy bőrnadrágban, és egy fehér ingben ment hozzá, amire, mivel írta fel a férfi nevét? Mivel? Hát ja, a saját vérével. Egyébként imád repülni, és érvényes magánpilóta engedélye rendelkezik. Gyakran repül is, azért tanult meg vezetni, mert a fia Maddox imádta a repülőket, és a színésznő Superman akart lenni a szemében. Mondani se kell, hogy rendesen ki van varva, több mint 20 tetoválás díszíti a testét, Kambodzsát imádja, tiszteletbeli állampolgára, hát is természetesen édesapja a legendás Oscar-díjas színész John White. Kapcsolatuk hosszú éveken át rendkívül viharos volt, emiatt Angelina hivatalosan is elhagyta a Voight vezetéknevet. Úgyhogy így. Hát, hely, 103.9 Rock FM, úgyhogy kedves ma születettek, boldogot, utakon vigyázzunk, na nehogy zenélünk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Szakaszos és időszakos sávzárásra kell számítani. Ma a Kerepesi úton a Baross tértől egészen a Hungária körútig, és természetesen vissza. És ha minden igaz, akkor a mai nappal majd véget ér a lezárás a Hősök terén, amire szerintem már igen sokan sóvárognak. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sziszi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
2: Ha több fronton kell helytállnod,
3: le kell adni a prezentációt.
2: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
4: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
7: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
9: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: Összedolgoznak a meteorológusok és a légiforgalmi irányítók. Hetekkel korábban kezdődött idén a Tisza virágzás. Keleten még eshet, amúgy kisüthet a nap. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Szabadságot kaphat a magyar nyelv oktatás és kultúra Kárpátalján. Sikerült teljes körűen megállapodni Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség jogainak rendezéséről, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez. A gyorsított tárgyalásokat ugyanakkor továbbra sem támogatja. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontrol és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatójától.
11: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
10: Felújítják a K-hidat. A hajógyári szigetre vezető átkelőn ősszel kezdődik a munka. Az építmény karakterét megőrzik, de a szerkezetet hosszú távon biztonságosan használhatóvá teszik, és nagyobb terhelést is kibír majd. A kivitelezőt már kiválasztották, a híd várhatóan jövő nyárra legkésőbb 2027 végére készül el. Szokatlanul korán kezdődött idén a Tisza virágzás. Tisza püspökkinél már felbukkantak a kérészek, pedig ez általában június második felére jellemző. A szakemberek szerint a lárvák a tartósan alacsony vízállás és a melegebb víz miatt kelhettek ki pár héttel korábban. De ez még csak az előrajzási szezon. Keleten eleinte még előfordulhat zápor, zivatar, aztán, ahogy másutt is, alapvetően napos idő várható, vonulgató fátyolfelhőkkel. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Napközben 24-29 fokra van kilátás. Szombaton a kevés felhő mellett sok napsütésre készülhetünk egy-egy záporral, a fővárosban 28 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog bulcsú napot mindenkinek. Kedves bulcsuk, az Isten éltesse önöket, titeket. Utakon vigyázzunk, balesetmentes közlekedést mindenkinek. Június 4-e a dátum. Már szóba hoztam a szegény Mick Jagger megkurcolását, de ígértem, hogy majd még folytatjuk a történetet, hisz a film, amelynek az egésznek az apropója, azért még tartogat csinos kis fordulatokat. Na, meghozom a zenéket, jó? Nem sokára majd P-Mobile, Iron Maiden, ez meg itt a Deep Purple.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Szóval Ausztráliában, e napon, hát nem most, hanem egy kicsit korábban, 69-ben nagyon komoly petíciót nyújtottak be Mick Jagger ellen, tekintettel arra, hogy egy brit filmrendező vele kívánta leforgatni az ausztrál hősről szóló, Ned Kellyről szóló filmet. Na hát ez senkinek nem tetszett, se a családnak, se az ausztráloknak. Ráadásul a forgatást átok sújtotta, 69 nyarán, ami ugye az ausztrál tél, zajlott Új-Dél-Wales vidéki tájain, kész katasztrófa volt. Jagger akkori barátnője Marianne Faithfull kapta volna Ned Kelly lánytestvérének szerepét, azonban Sydney-be érkezésük után szinte azonnal a Jaggerrel való szakítása miatti depresszió következtében altató túladagolással öngyilkosságot kísérelt meg. Úgyhogy napokig kómában feküdt egy kórházban. Így természetesen hát nem ment át a castingon. Jagger napokkal azután utazott Ausztráliába, hogy a Rolling Stones alapító gitárosa Brian Jones meghalt. Jagger a forgatás miatt el sem ment egykori zenésztársa temetésére, ami otthon Nagy-Britanniában váltott ki óriási népharagot. Egy lövöldözős jelenet felvételek közben egy kellékfegyver visszafelé sült el Jagger kezében. A felrobbanó fémrepeszek mélyen beékelődtek a jobb kezébe, az ujjai között, kórház. Az orvosok azzal riogatták, hogy talán soha többet nem tud majd gitározni. És ha ez nem lett volna elég, egy hirtelen keletkezett tűz elpusztította a stáb jelmezeinek jelentős részét, Jagger egyik partnere, Mark McManus pedig majdnem meghalt, amikor felborult vele egy lovaskocsi. És hát az egészet gyönyörűen fémjelzi, hogy a film 1970-es bemutatója totális kudarc volt, a premierre sem a rendező, sem maga Mick Jagger nem ment el. Jagger később egy interjúban úgy nyilatkozott a filmről, hogy ez egy kalapar volt. Egyébként pedig a kritikusok is szétszették. Azt írták, Mick Jagger a filmben körülbelül annyira tűnt veszélyesnek, mint egy múlt heti fejes saláta. 103.9 Rock FM. Na, akkor ennek örömére zenéljünk.

0: Rock FM.
1: Fél kilenc, jönnek a hírek, információk, aztán, ahogy ígértem, a Dallasi Gitár Fesztivál Eric Clapton ötletéből. Jó, és persze zenélünk. Ó, jó, majd a Guns N' Roses.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Ma ünnepeljük a Nemzeti Összetartozás napját. Fizetnie kell annak, aki belülről is megnézni a kölni dómot. Naposabbra fordul majd az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megújulhat a hazai Intercity flotta uniós forrásokból. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid arról írt, legalább 35 új IC motorvonatot tudnak majd beszerezni. A szerelvények a tervek szerint a legfontosabb fővonalakon állnak forgalomba. Az első példányok várhatóan 2029-től futhatnak. Közben megérkezett az első olyan Intercity kocsi, amelyet az osztrák vasúttól kölcsönöz Magyarország. Nyáron a zsúfoltabb időszakokban további hasonló járművek is forgalomba állhatnak majd, közölte Vitézi Dávid. A miniszter azt is fontosnak tartja, hogy a nyári csúcs időszakra javítsák az utastájékoztatást, bővítsék a pótlóbuszos kapacitásokat és több vasúti kocsit állítsanak forgalomba. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szarka Tamás Kossuth Díaz zeneszerző idén is közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. Készfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta rádiónak a szerző.
3: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis mi mégiscsak összetartozunk nyelvünkben, kultúránkban, akár hétünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben, kezet fogunk mi magyarok.
2: Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsett. A Székesegyház idén is fényvászonná változik, és világhírű fényfestőművészek mutatják be itt alkotásaikat. Ezeket a 120 éve született művész optikai és geometrikus látásmódja inspirálta. A fényfesztivált július 2. és 5. között rendezik meg. Fizetőssé válik júliustól a kölni dóm. A turistáknak belépőjegyet kell venniük, ha megcsodálnák a híres katedrálist, az imádkozni érkező híveket azonban továbbra is ingyen engedik majd be. A bevételt az épület karbantartására és fenntartására fordítják. Keleten is felszakadozik a felhőzet, de néhol még zápor, zivatar is jöhet. Másútt alapvetően napos, száraz időre számíthatnak néhány fátyol felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Hajnalban 10-16, napközben 24-29 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, jó utat, jó munkát, utóbbi bonásokat. Szóval 2004. június 4. és 6. között Dallasban megrendezték az első Crossroads gitárfesztivált. A modern zene élet történetének egyik leggrandiózusabb gitáros találkozója volt, Eric Clapton hívta életre. Miért? Clapton nem profit szerzésből találta ezt ki. A rendezvény teljes bevételével az Antigua szigetén található Crossroads Center nevű drog és alkohol rehabilitációs központot támogatták, amit maga egyébként Eric Clapton alapított 98-ban. Miután sikeresen lebirkózta saját függőségeit, és egy olyan helyet akart létrehozni, ahol a rászorulók megfizethető áron kapnak segítséget. A fesztivál központi eleme a június 6-ai gigantikus zárókoncert volt, de 4-én kezdődött. Ez a dallasi Cotton Bowl stadionban volt, tűző nap, 40 fok, rekkenő hőség, 46 ezer néző. Délben kezdődött a Journey amerikai himnuszával, és közel 11 órán át tartott gitárhősök egymás utáni fellépésével. Mondjam a neveket? Hát, B.B. King, Buddy Guy, Robert Cray, Eric Clapton, Jimmy Vaughan, Carlos Santana, Joe Walsh, James Taylor, komplett ZZ Top, Jeff Beck, John Mayer, Johnny Lang, Stevie Vai, Eric Johnson és Robert Randolph. Késő délután Eric Clapton egy közös örömzenélésre hívta egyébként a színpadra B.B. Kinget, Buddy Guy-t, Jimmy Vaughan és akkor még feltörekvő fiatal tehetségnek számító John Mayert. De volt például Clapton és Jeff Beck duett is. És egy viharos zárás. Saját szólószettje után, ahol elképesztő verziókat produkált, a texasi ZZ Top vette át a színpadot. Na jó, elég. Ilyen koncertek kellenének még. 103.9 Rock FM, zenéjünk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Bízzunk benne, hogy a kollégáknak sikerül elbontani a hősök terén még, ami ott maradt. Itt a nagy futball megmérettetésből. Továbbra is sávzárás van a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, és még mindig útszükületre kell számítani a Pestújhelyi úton. Valamint szakaszos és időszakos sávzárásra a Kerepesi úton, a Keleti és a Hungária körül között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
5: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
6: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
9: A Toyota bemutatja.
10: Hatalmas az érdeklődés, számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
11: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, presztisként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
10: Mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálatot indított Nagyoroszi. A rendszer egyelőre chat felülettel működik, és még tanulási fázisban van, de már most rendelkezik a Nógrád vármegyei község honlapján szereplő összes információval. A helyiek már is mintegy 70 kérdést tettek fel a digitális asszisztensnek, és az csak 2-re nem tudott válaszolni. Ha a tesztidőszak sikeres lesz, telefonon is el lehet majd érni az AI asszisztenst. Mosószerhamisítókat leplezett le a NAV. A hálózatra országszerte több mint 50 helyszínen csaptak le a pénzügyőrök. Egyebek mellett nyomdagépeket, laminálókat és mintegy 200 000 hamis címkét is lefoglaltak. A tettesek ugyanis a gyanú szerint az általuk gyártott termékekre népszerű ismert márkák címkéit ragasztották, és így árulták azokat. Ezzel egyébként több 100 millió forintos kárt okoztak. Keleten eleinte még előfordulhat zápor, zivatar, aztán, ahogy másutt is, alapvetően napos idő várható, vonulgató fátyolfelhőkkel. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Napközben 24-29 fokra van kilátás. Szombaton a kevés felhő mellett sok napsütésre készülhetünk egy-egy záporral, a fővárosban 28 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103 9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldog bulcsúnapot mindenkinek, ami egyébként pedig továbbra is csütörtök. Remélem mindenki jó irányba halad, óvatos közlekedést, és ha már ma olyan sokat emlegettük, akkor nem sokára majd Eric Clapton, de jönnek majd Hobóék is, ez pedig itt a Metallica.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Összedolgoznak a meteorológusok és a légiforgalmi irányítók. Hetekkel korábban kezdődött idén a Tisza virágzás. Keleten még eshet, amúgy kisüthet a nap. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Szabadságot kaphat a magyar nyelv oktatás és kultúra Kárpátalján. Sikerült teljes körűen megállapodni Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség jogainak rendezéséről, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez. A gyorsított tárgyalásokat ugyanakkor továbbra sem támogatja. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontrol és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatójától.
2: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
1: Felújítják a K-hidat, a hajógyári szigetre vezető átkelőn ősszel kezdődik a munka. Az építmény karakterét megőrzik, de a szerkezetet hosszú távon biztonságosan használhatóvá teszik, és nagyobb terhelést is kibír majd. A kivitelezőt már kiválasztották, a híd várhatóan jövő nyárra, legkésőbb 2027 végére készül el. Szokatlanul korán kezdődött idén a Tisza virágzás. Tisza püspökkinél már felbukkantak a kérészek, pedig ez általában június második felére jellemző. A szakemberek szerint a lárvák a tartósan alacsony vízállás és a melegebb víz miatt kelhettek ki pár héttel korábban. De ez még csak az előrajzási szezon. Keleten is felszakadozik a felhőzet, de néhol még zápor, zivatar is jöhet. Másutt alapvetően napos, száraz időre számíthatnak néhány fátyol felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Hajnalban 10-16, napközben 24-29 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103 9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt. Hát nagyon-nagyon gyorsan megy ez a hét, és hát tulajdonképpen már nagyon-nagyon gyorsan megy ez a hónap is. Én már nem is tudom, komolyan mondom, hogy hová tűnik el ez az idő, de eltűnik, viszont ahogy eltöltjük, az a nem mindegy, és mi nagyon-nagyon jól töltjük el, mégpedig a legjobb rock zenékkel. Na most ugye online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha pedig otthon pihizik, akkor jó pihit. Nem kell már sokat várni a Nickelback következő albumára. A kanadai rockzenekar basszusgitárosa Mike Krüger egy friss bejegyzésben árulta el, hogy a banda 11. stúdió albuma már a célegyenesben van. No Plane 2026 márciusában kiadta a Bones for the Crowds című új dalát. Szóval igaz, ami igaz, várjuk az új korongot, addig meg legnagyobb klasszikusukkal megyünk tovább. Ez a

103.9 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Bloodnak a 40. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépés jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, mi pedig, hát ezt szomorúan konstatáljuk, hogy nem itt Magyarországon, de hát tulajdonképpen mindig azt szoktam mondani, hogy ma még bármi lehet, tehát akár még az is kiderülhet, hogy jön a Slayer ide, na jó, Slayer Raining Blood.

93.9 Rock FM és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelettel, Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betétdalát a 2026-os Oscar díjátadóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live. Ami még hír Billy Idol-al kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír, és átvisz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. Na jöjjön Billy Idol, meg a Rebel Yell!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Hát igen, megyeget a hét, hát ugye a csütörtök az már kis péntek, most már mindjárt itt a hétvége, erre készülünk nagyon-nagyon lelkesen, és nyilvánvalóan tesszük mindezt a legjobb rockzenékkel. Elkezdődött a június, az időjárás az olyan, amilyen, hogy az egyik pillanatban kimondom, hogy esik az eső, akkor a másik pillanatban már süt a nap, úgyhogy nem nagyon érdemes az időjárásra valami előrejelzést adni, mert úgyse az lesz, de egy a lényeg, mi itt vagyunk, és hallgatjuk a legjobb rockzenéket, ez a legjobb előrejelzés. Na most ugye a 2026-os Brit Awards gálán nagyon-nagyon durván tisztelettek Ozzy Osbourne előtt, aki posztumusz életműdíjat kapott, és Sharon Osbourne és a lánya Kelly Osbourne is ott voltak, aztán megszületett Ozzy Osbourne legújabb unokája is, ő Jacknek a gyermeke, aki a nagyapja iránti tiszteletből az Ozzy Matilda Osbourne nevet kapta, és állítólag készül az Ozzy életét bemutató film is. Nem sokára bemutatják, legalábbis ezt mondják. Ozzy Osbourne, No More Tears.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és hölgyeim és uraim, már nagyon-nagyon közel járunk a Metallica koncertekhez, mert ugye 2 darab koncert lesz itt Magyarországon. Június 11-e és 13-a Puskás Aréna, az M72 turnéja, a Metallica M72 turnéja ide is megérkezik nem sokára. Hát én nem gondoltam volna, hogy valaha eljön, mert nagyjából egy éve tudjuk, hogy jönni fognak, de hál' Istennek meg fognak érkezni, és ráadásul 2 különféle koncerttel, 2 külön setlist és 4 különböző vendégzenekar. Június 11-én Pantera és Avatar, 13-án pedig Gojira és Not Lose, és mint ahogy mindig, most is minden eladott jegy árának egy részét a zenekar az OBD My Hands alapítványán keresztül helyi jótékonysági szervezeteknek ajánlja fel. Hát ennyit egyelőre, aztán majd még jönnek a hírek a Metallicáról, biztos vagyok benne, ez pedig a For Whom the Bell Tolls.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: Rock FM.
1: Elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

103.9 Rock FM, jöjjön a Poison, és egyik legikonikusabb daluk a Nothing But A Good Time. 1988-ban jelent meg, és ez lett egyik legnagyobb slágerük. Hát tökéletesen összefoglalta a glam metal korszak életérzését, bulizás, szabadság és gondtalan rock and roll. Nagyjából így tudnám összefoglalni, hogy miről szól a dal, amely egyébként a zenekar második albumán, az Open Up and Say Un jelent meg, és hatalmas sikert aratott. Az amerikai Billboard listán a 6. helyig jutott, és máig a Poison legismertebb szerzeményei közé tartozik. A klip az nagyon emlékezetesre sikerült, és a szakma és a rajongók szerint is ez az egyik legjobb Poison dal. Több zenei magazin minden idők legnagyobb hair metal himnuszai közé sorolta, és sokan úgy tartják, hogy ez a szám tette a Poison-t a 80-as évek egyik legnagyobb party rock zenekarává. Hát ez egy dal, amely több mint 30 év után is ugyanarra emlékeztet, néha tényleg nincs szükség másra, csak mondjuk arra, hogy jó legyen a hangulat, nem? Egy buliban például Poison, Nothing But A Good Time.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú urzinol tabletta.
3: Használd az urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, és hát már mindenkinek kívánhatok rendkívül kellemes csütörtök délután, ami azt jelenti, hogy már elmúlt dél, tehát hogy így tényleg valami elképesztően gyorsan szalad az idő előlünk, de hát mindez azért van, mert mi a legjobb rock dalokkal mulatjuk, és így tényleg nagyon-nagyon gyorsan megy. Ha valaki esetleg mondjuk elhagyná Budapest határait, akkor www.rockradio.hu, és bárhol lehet bennünket hallgatni, ahol van internet, online streamen. Most például az Eagles együttes dalát, amely 1979-ben jelent meg, és egyik legnagyobb slágerükről beszélgetünk, ez a Heartache Tonight, amely a zenekar The Long Run című albumáról érkezett, és nem csak a közönséget, hanem a szakmát is lenyűgözte. 1980-ban Grammy-díjat nyert a legjobb rock előadás kategóriában. Az Eagles pályafutásának egyik legenergikusabb és legrokkosabb dala ez, és máig rendszeresen felcsendül rockrádiókban. Hát ennél igazabbat nem tudtam volna mondani. Ez az Eagles és a Heartache Tonight.

Zászlóki László, Rock FM, írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban a Budapest felé vezető felhajtóágat lezárták. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sár járható, míg mindig az M6-oson Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd-Észak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat, illetve az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leállósáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Plusz 3020999 az ami SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen. Ez meg itt a Bon Jovi és az It's My Life.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a

93 Rock FM és Iron Maiden, egy picit az Iron Maiden nekem olyan, mint hogyha mindig így itthon lennének Magyarországon, mert hogy imádjuk őket, és ők innen indították az 50 éves születésnapi turné sorozatokat. Ugye a Run for Your Lives tavaly Budapesten startolt két teltházas koncerttel a Papp László Budapest Sportarénában, és most május 7-én limitált számú vásznon mutatták be a mozik az Iron Maidenről szóló dokumentumfilmen. Az alkotás címe Burning a Mission, és az egyik vetítésen, mégpedig Londonban a Leicester Square-en megjelent maga a banda is, ahol Eddie is ott volt természetesen, körülbelül kétszer akkora volt, mint kétszer olyan magas volt, mint egy ember. Na mindegy, lényeg az az, hogy ez a film több mint 50 éves történetet mesél el, számos interjú és érdekes részlet segítségével a zenekar tagjai és közvetlen munkatársaik mellett többek között olyan interjú alanyok is feltűnnek a filmben, mint Lars Ulrich a Metallicából, Chuck D a Public Enemyből, vagy a filmsztár Javier Bardem. A Run for Your Lives turné pörög tovább, mi pedig meghallgatunk egy jó Iron Maiden dalt. Ez a Hallowed Be Thy Name.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
2: Ha több fronton kell helytállnod,
3: le kell adni a prezentációt.
2: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
4: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM-mal, hello mindenkinek, én Csizinszkéjében vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kispénteki Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, megint csütörtök van, hát én ezt már nem hiszem el, komolyan mondom, mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délután, aztán csütörtök után jön a péntek után pedig a szombat meg a vasárnap, és az testvérek között is hétvége, de hát addig azért el kell jutnunk valahogy, és az a nem mindegy, hogy hogyan jutunk el odáig, de mi jól, hát mi rockerek mindig a legjobb rockzenékkel vagyunk, és ez annyira alapvetés, hogy azt már el se tudom mondani. Annyit még elmondok azért, hogy az Anthrax érkezik, akiknél hivatalossá vált, hogy az új albumuk az végül szeptember 18-án jelenik meg, az album címe Cursum Perficio, korábban egyébként májusi megjelenésről volt szó, de hát a gitáros és a fő dalszerző Scott Ian szerint a korong elkészülése jóval nehezebb volt, mint tervezték, eredetileg 2020-ban kellett volna, hogy kijöjjön, szóval tényleg késésben van egy kicsit, de lényeg, hogy most már megvan a dátum, szeptember 18-a, ez az Anthrax és a Madhouse.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na itt van a Red Hot Chili Peppers, akikről most minden egyes alkalommal az jut eszembe, hogy noha csak nem 50 év a rock szintér aktív szereplője, de még sosem adott ki eddig. Önálló nagy lemezt Michael Balzari, azaz Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa. Ez az album már március 27-én megjelent, Honora címmel. Ez az első szólóalbuma, és reméljük, hogy lesz még több is, de nagyon korszakalkotó, illetve a megszokott stílusától teljesen eltérő ez az album, mert hogy Flea most nem egy rock albumot adott ki, hanem inkább jazzeset, és a basszusgitár mellett trombitán is játszik, és énekel, és természetesen ismert muzsikusok egész sora vonul fel a dalokban vendégként, az alapot a jazz világából hozott zenészek adják, a lemezen pedig 6 saját szerzemény szerepel olyan nagyságoktól átdolgozott darabok mellett, mint George Clinton, Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean, Shea Taylor, illetve Ann Ronald. Itt a Red Hot Chili Peppers és az Other Side. Hello.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M3-as autópályán Bag térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé autózók a külső és a leállósávot használhatják, a munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon lezárták a Galga pihenőt. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 2-es főúton Vácon a Honvéd utcánál csatornázók dolgoznak, a 34-es kilométer környékén útszűkület és sebességkorlátozás követel figyelmet. A 11-es főúton Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra lehet számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 3020-99-9039, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és jön a jó Slayer és a Seasons in the Abyss.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt. Hát, hölgyeim és uraim, akkor most már csütörtök van, holnap péntek, azután meg szombat, vasárnap, és mi a legmenőbb rockzenékkel pesgünk el odáig, szóval tulajdonképpen az a helyzet, hogy mindannyian rendkívül jól érezzük magunkat. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, jó pihit, online streamen is ott vagyunk, www.rockradio.hu. Na, és kisz együttes. Hát a fiúk azok nagyon nagy kópék, mert történt, kérem tisztelete, hogy ugye 2023-ban a Madison Square Gardenben megrendezték az End of the Road búcsú turné utolsó koncertjét, és ez volt az utolsó alkalom, amikor a Kiss klasszikus minkben és jelmezekben színpadra állt. Ezt akkor Gene Simmons el is mondta, csak hogy. Itt nem volt szó arról a verzióról, amikor ők maszkok nélkül lépnek a színpadra, mert most ezt teszik majd Las Vegasban november 13-a és 15-e között, szóval de mindegy. Na, Kiss, I was made for loving you.

93 Rock FM, na azt mondja, nézzük a pénteki időjárást. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől. Időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és elszórtan záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli, majd északnyugatira forduló szél élénk, északnyugaton erős, viharos lehet, délután 20-29 fokot mérhetünk, északnyugaton lesz a hűvösebb. Na hát, ez van, ezt kell elfogadnunk, ami viszont nagyon jó. Jön a Nirvana és a Lithium.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Rászárok 9 Rockefem. Na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rock zenékkel. Klamancsek Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig holnap várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, már zseniálisan hétvégi hangulatban. Egy pénteki Rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok. Ők pedig az Iron Maiden és a Run to the Hills.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, az igaz, hogy széles, tágas a tér, de mint hogyha az előrejelzés több napsütést mondott volna most csütörtökre, ehhez képest a felhők győznek. Nem lesz ez mindig így, bár péntekre meg hidegfront, csapadék nélkül, és megint felhősödés, és ez a hidegfront meg megváltoztatja a szombat-vasárnap időjárását a jó irányba. 28-30 fok rengeteg napsütéssel. Ha ez csak félig igaz, már jó lesz a hétvége. Csütörtöki rock délután csak is a legjobbakkal, kellemes délután, Klavancsek Krisztián vagyok. Keep Winger énekel, a csapat neve Winger, ez a Miles Away.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Szok FM, az Útinform információi szerint az M1-esen fontos változás, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelőút a következő, a 22-es kilométernél lévő Sasfészektó pihenőhely. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Örkény térségében a terelést bontják jelenleg, az 56-os és a 64-es kilométerek között csak egy sáv járható, itt a torlódás meghaladja jelenleg a 6 kilométert. Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös felé Ecser térségében aszfaltoznak, a 48-as és a 45-ös kilométerek között a külső sávot lezárták, több kilométeres emiatt a dugó. Budapesten sok baleset történt az elmúlt fél órában, a Fiumei úton van egy, a Soroksári úton és a 10. kerületben a Kozma utcában is, valamint sávlezárás van a Gyömrői úton ma 20 óráig, lezárás a 14. kerületben a Tököli úton ma 20:30-ig, lezárás és forgalmi rendváltozás van a 8. kerületben a Kálvária téren ma éjfélig, és még egy lezárás a 22. kerületben a Rózsakert utcában, de ez péntek éjjelig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM-ot belekapaszkodhatok a Mobilmánia dal címébe. Rock Lexikon Mánia is van minden hétvégén, szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától. Külön köszönöm a visszajelzéseket, mert hogy rengeteg jött az alternatív rockra is a 90-es évekből kétszer két hétvégén, és aztán a modern rockra is kétszer két hétvégén szintén, vagyis hogy négy hétvégén adtunk a modern és az alternatív rocknak. Na de ha már Rock Lexikon Mánia van, akkor a külön kiadások sorozat folytatódik. Itt a július, itt a nyári szezon, én pedig elővezettem a 10 hétvégés 80-as évek sorozatot. A 80-as évek korszaka önmagáért beszél, volt benne populáris rock, nagyon pici alternatív rock, mint például Susan Vega és a Luca, és a hard rock heavy metal tombolása és tündöklése, ami a legjobban erre az évtizedre jellemző, a 80-as évekre. Na de a 80-as évek még csak hétvégén kezdődik, ami a külön kiadásokat illeti, addig is vissza a modern rockba és a Dandy Warhol-hoz, most azt vezeti elő, hogy Bohemian Like You.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután direkt figyelgettem, milyen zenék mennek sorban-sorban itt nálunk, és mire odaértünk, hogy Alice Cooper, Hey Stupid, a legtöbb helyen kisütött a nap, vagyis hogy a szürkeségnek, a borultságnak és az inkább lóg az eső lába szindrómának vége van. Egyébként is valami ilyesmi időt ígértek egész napra, de nem csak délutánra, vagyis hogy a csütörtöknek mostanában sokkal-sokkal szebbnek kéne lennie. Szerintem meghallotta az időjárás, hogy milyen csúnyákat mondok róla. Holnap is csúnya lesz, hidegfronttal, csúnya felhőkkel, de a 25 fokból nem jövünk ki, és akkor fogalmazhatok úgy, hogy még a pénteket kell kibírni ahhoz, hogy ragyogó napsütés legyen, mondjuk magas UV-sugárzással, 26-30 fokos nyári csúcsokkal. De persze a hétvégével nincs vége a jó időnek, sőt csak fokozódik jövő hét elejére 30-31 fokkal, és ehhez mindig rengeteg napsütés kell, tehát ez szinte garantált. Persze nem akarom elkiabálni, kellemes délutánt kívánok, Klamoncsa Krisztián vagyok, útinform legfrissebb, az M1-es autópályán a főváros felé az Óbarok pihenő után az átterelt sávban korábban baleset történt, a 42-es kilométernél az időközben kialakult jelentős torlódás lassan, de mindenféleképpen oszlik. Véget ért a baleset helyszínelése az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon, Érd térségében történt, a 18-as kilométertől már feloszlóban van a dugó. Budapesten sávlezárás van a Gyömrői úton ma 20 óráig, lezárás van a 14. kerületben a Tököli úton ma 20:30-ig, lezárás és forgalmi rendváltozás van a 8. kerületben a Kálvária téren ma éjfélig, és még egy lezárás a 22. kerületben a Rózsakert utcában, de ez péntek éjjelig tart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, a legnagyobb klasszikusok is itt vannak, ha azt mondjuk a szószoros értelmében, hogy klasszikus rock. Bár mondjuk, amit a 80-as években a Def Leppard csinált, az inkább hard rock, heavy metal. Lehet a klasszikus rockkal vegyíteni, de akkor meg szerelmes ballada jön ki belőle. És egyébként is a legjobb szerelmes balladákat évek óta mondom, mindig is a hard rock, heavy metal műfajban a rockerek csinálták. Mint például a Def Leppard szuperslágere a Love Bites, 1988-ban amerikai listavezető volt, és egyébként a Hysteria albumról való minden idők legjobb albuma az angol hard rock heavy metal csapattól. És az elmúlt percekben Blue Oyster Cult, vissza a 70-es évekbe, ha azt mondjuk, hogy Don't Fear the Reaper. Most pedig a Sing Sing és a Halál a Májra a csütörtöki rock délutánban a zenei folytatás.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

0: Rockközlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Gyömrői úton ma 20 óráig, lezárás van a 14. kerületben a Tököli úton ma 20:30-ig, lezárás és forgalmi rendváltozás van a 8. kerületben a Kálvária téren ma éjfélig, és van még egy lezárás a 22. kerületben a Rózsakert utcában péntek éjjelig. Szakaszos és időszakos sávlezárás van a Kerepesi úton, hétköznapi lezárás van továbbra is a Pesti alsó rakparton, korlátozás van az Üllői úton kifelé, és van egy félpályás lezárás a 2. kerületben a Szemlőhegy utcában. További sávlezárások még a fővárosban, a 4. kerületben az Árpád úton, a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében és a 10. kerületben a Fehér úton, lezárás van a 6. kerületben a Szív utcában és a 2. kerületben a Széher úton, és két egyirányosítás még mindig a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
2: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
1: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
5: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután a napsütésben. Nem volt ez mindig így, mondjuk a délelőtti déli órákban kétséges volt, hogy egyáltalán kisüt-e a nap. Persze erre az okosok mindig azt szokták mondani, hogy mindig süt a nap, különben teljes sötétség lenne. Na jó, időjárási szempontból szerintem mindenki érti, hogy miről van szó, hogyha felhős és borult, akkor is süt a nap, csak nem látjuk. Meg akkor is, amikor éjszaka van, mert akkor a föld másik oldalán süt a nap. Jó, hátráljunk ki ebből, és beszéljünk a legjobb dolgokról. Mi a folytatás? Csütörtökre, hogyha itt a napsütés, akkor a 25-26 fokos napi csúcs garantált, kicsit ilyen túlnyomásos a levegő, meg néha még az ég is megdörrehet, vagyis hogy a napnak még nincs vége, még akármi is történhet. Aztán pénteken jön egy hideg front, marad a 25 fok, és átmeneti felhősödéssel nem biztos, hogy olyan szép idő lesz, mint most. Csütörtök délután, na de aztán a hétvége. UV-sugárzással rengeteg napsütés, 26-30 fok. Szerintem ezt olyan nagyon nem kell magyarázni. Egyébként a hajnali felmelegedések is jók. 15-16, később 17-19-20 fokok már hajnalban, és innen megyünk majd vasárnap és hétfőn például a 30-31 fok irányába. Klavancse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Útinform legfrissebb, fontos változás az M1-esen, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelő út a következő, a 22-es kilométernél fekvő Sasfészek tó pihenőhely. Az M0-as autóút déli szektorán a Nagy Dunahídnál az M5-ös felé két személyautó koccant korábban, a 16-os kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek, a torlódás jelenleg 4 kilométeres. Sávlezárás van Budapesten a Gyömrői úton ma 20 óráig, lezárás a 14. kerületben a Tököli úton ma 20:30-ig, lezárás és forgalmi rendváltozás van a 8. kerületben a Kálvária téren ma éjfélig, és még egy lezárás a 22. kerületben a Rózsakert utcában. Ez péntek éjjelig tart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM vissza a 70-es évekbe, ha azt mondom, hogy de hú, de ha vissza a 60-as évekbe, akkor is léteznek, méghozzá nem kicsit. A The Who brit rock együttest 64-ben alapította Pete Townshend és Roger Daltrey, nem sokkal később csatlakozott hozzájuk Keith Moon is, energikus fellépéseikkel lettek ismertek, melyek egy gyakran hangszereik összetörésével fejeztek be, és ez annyira nagy dolog volt, hogy évtizedekkel később is emlegették, például Pete Townshend kapcsán, aki 1986-ban visszajött a szóló karrierrel. A The Who lemezei 100 millió példányban keltek el, kislemezeikből 27 lett top 40-es az Egyesült Királyságban és az Amerikai Egyesült Államokban, albumaik közül az Egyesült Államokban 17 került be a top 10-be, 18 arany, 12 platina, 5 pedig multiplatina minősítést kapott. És mondom még egyszer, a 70-es évek elmúltával a 80-as években Pete Townshend jön, és óriási sikereket arat egyedül is, például 86-ban a Face to Face című dallal. Ima The Who, és a 70-es évek egyik legnagyobb slágere tőlük a Who Are You?

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Gyömrői úton ma 20 óráig, lezárás van a 14. kerületben a Tököli úton ma 20:30-ig, lezárás és forgalmi rendváltozás van a 8. kerületben a Kálvária téren ma éjfélig, és van még egy lezárás a 22. kerületben a Rózsakert utcában péntek éjjelig. Szakaszos és időszakos sávlezárás van a Kerepesi úton, hétköznapi lezárás van továbbra is a Pesti alsó rakparton, korlátozás van az Üllői úton kifelé, és van egy félpályás lezárás a 2. kerületben a Szemlőhegy utcában. További sávlezárások még a fővárosban, a 4. kerületben az Árpád úton, a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében és a 10. kerületben a Fehér úton, lezárás van a 6. kerületben a Szív utcában és a 2. kerületben a Széher úton, és két egyirányosítás még mindig a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
2: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
3: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, megint jön a júliusi nyár, túlzás nélkül 30-31 fokkal, ez már a hétvégén is így lesz. Előtte pénteken pici hidegfront, még átmeneti csúnya felhőkkel, de azért a napsütés is akar jönni, marad a 25-26 fokos csúcs, és a hajnali felmelegedések is már a hétvégén javulnak, ha valakinek nem lenne elég a 15-16 fok, 17-19, és jövő hét elejére akár 20-21 fok is lehet reggel. Na de akkor meg napközben lesz 30-31 fok. Igen, gyönyörű lesz a hétvége, kivétel a péntek. Szombatra, vasárnapra 26-30 fokos csúcs, később vasárnapra, hétfőre, kedre 30-31 fok, rengeteg napsütéssel, viszont magas lesz az UV-sugárzás, és ennek vannak káros hatásai is. Jön az igazi júliusi nyár, 4 nap, szombat, vasárnap, hétfő, kedd, biztosan.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, időről időre sokat beszélek a hétvégi rock lexikonokról, pláne hogyha külön kiadások vannak szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától, ha valaki nem ismerné a műsort és a kezdési időpontokat. Meatloaf emlékműsor az elmúlt években minden évben egyszer volt, hiszen a munkássága 70-es évektől évtizedeken keresztül tart, ráadásul duettek is, és nem csak a szóló munkásság, meg olyan nyelvtörők, hogyha valaki ki tudta mondani, hogy Bet Out of Hell, akkor a Back into Hell már sokkal könnyebb volt, és ez tulajdonképpen nagy lemez trilógia volt Meatloaftól, amivel támadta 70-es években, meg aztán később a Rocky Horror Picture Show-val, és több filmben szerepelt, illetve filmben és sorozatban egy idő után, mint aztán a slágerlistákon. De teljesen váratlanul a 90-es évek elején visszajön, és akkorát énekel, mint senki, ráadásul a szerelmes balladák elképesztően jól álltak neki, de hát a rajongók egyébként is azt mondják, hogy Meatloaf annyira jól énekelt, hogy bármit énekelt, az jól állt neki. Ez a dal is Rock and Roll Dreams Come True, az eredeti szerző Jim Steinman, aki saját maga is elénekelte a saját szerzeményét, és bekerült vele az amerikai top 40-es mezőnybe. Íme a Meatloaf verzió.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Gyömrői úton ma 20 óráig, lezárás van a 14. kerületben a Tököli úton ma 20:30-ig, lezárás és forgalmi rendváltozás van a 8. kerületben a Kálvária téren ma éjfélig, és van még egy lezárás a 22. kerületben a Rózsakert utcában péntek éjjelig. Szakaszos és időszakos sávlezárás van a Kerepesi úton, hétköznapi lezárás van továbbra is a Pesti alsórakparton, korlátozás van az Üllői úton kifelé, és van egy félpályás lezárás a 2. kerületben a Szemlőhegy utcában. További sávlezárások még a fővárosban, a 4. kerületben az Árpád úton, a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében és a 10. kerületben a Fehér úton, lezárás van a 6. kerületben a Szív utcában és a 2. kerületben a Széher úton, és két egyirányosítás még mindig a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: Rockközlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Gyömrői úton ma 20 óráig, lezárás van a 14. kerületben a Tököli úton ma 20:30-ig, lezárás és forgalmi rendváltozás van a 8. kerületben a Kálvária téren ma éjfélig, és van még egy lezárás a 22. kerületben a Rózsakert utcában péntek éjjelig. Szakaszos és időszakos sávlezárás van a Kerepesi úton, hétköznapi lezárás van továbbra is a Pesti alsórakparton, korlátozás van az Üllői úton kifelé, és van egy félpályás lezárás a 2. kerületben a Szemlőhegy utcában. További sávlezárások még a fővárosban, a 4. kerületben az Árpád úton, a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében és a 10. kerületben a Fehér úton, lezárás van a 6. kerületben a Szív utcában és a 2. kerületben a Széher úton, és két egyirányosítás még mindig a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, megint jön a júliusi nyár, túlzás nélkül 30-31 fokkal, ez már a hétvégén is így lesz. Előtte pénteken pici hideg front, még átmeneti csúnya felhőkkel, de azért a napsütés is akar jönni, marad a 25-26 fokos csúcs, és a hajnali felmelegedések is már a hétvégén javulnak, ha valakinek nem lenne elég a 15-16 fok, 17-19, és jövő hét elejére akár 20-21 fok is lehet reggel. Na de akkor meg napközben lesz 30-31 fok. Igen, gyönyörű lesz a hétvége, kivétel a péntek, szombatra, vasárnapra 26-30 fokos csúcs, később vasárnapra, hétfőre, kedre 30-31 fok, rengeteg napsütéssel, viszont magas lesz az UV-sugárzás, és ennek vannak káros hatásai is. Jön az igazi júniusi nyár, 4 nap, szombat, vasárnap, hétfő, kedd, biztosan.

feldolgozása nagyon jó, és mások azt szokták mondani, hogy az eredeti meg még ennél is jobb. Na de hogyha az nincs, akkor meg nem készülnek feldolgozások. Az eredeti előadó a Guess Who, és ez volt az American Woman, Lenny Kravitz egyébként ezekben az években, pont a 90-es, 2000-es évek váltásánál atom jó slágereket énekelt, mint például a Fly Away, vagy az Again, és hát persze ez is. Plavonce Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, Bündi Szilvi a műsorvezető, most 8 órától, ahogy szoktuk, és indul a Rock the Night, holnap pedig már péntek, és a péntek délutánban nagyon hétvége. Talán pénteken még nem lesz annyira jó idő, mint utána, szombaton és vasárnap. Itt a Cartago és a Barátok nélkül búcsúzásul.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, és indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást kívánok, elő a metálvillákat, engedjük ki a hajunkat, engedjük szabadra a fantáziánkat. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatók vagyunk Chicagótól Tornanádaskáig. Indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást, kalandra fül!

1039 Rock FM. Szevasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Rock the Night-ban, ahol a legjobb rockzenék laknak. No, hát ma van az év 156. napja, és ez azt jelenti, hogy túl vagyunk az év egészen pontosan 42%-án. És hát 210 nap van még hátra a 2025-ből, egyre közelebb a nyár, pontosabban hát most már így bele is csöppentünk. Egyre hosszabbak a nappalok, Budapesten ma közel 16 órát sütött a nap, ami a leghosszabb napfényes időszakok egyike az évben. No de, ma ünnepel Bulcsú és Kerény, az előbbi, egy régi magyar férfi név, mármint a Bulcsú, ami honfoglalás korában rangot is jelentett, hoppári. A hadügyek egyik legfőbb irányítója viselte. Az Isten éltesse a Bulcsúkat és a Kerényeket. Mert hogy Kerénynek lenni elég.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Üdi Szilárd, és akkor lássuk, hogy kik a ma született bárányok. Ma ünnepli 80. születésnapját Michelle Phillips, a legendás The Mamas and Papas egyetlen női tagja. Az 1960-as évek ikonikus folk-pop zenekara a California Dreaming vagy a Monday Monday című dalokkal örökre beírta magát a zene történetébe. Nem hiába mondom, gyerekek, egy dal kell, maximum kettő, de sokat mondok a három. Egy is elég. Michelle nem csak énekesnőként, hanem színésznőként is aktív maradt. Több tévésorozatban és filmben is szerepelt az elmúlt évtizedek során, hát innen a stúdióból, az Isten éltese, Michelle Phillips-et.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. No, hát 1989. június 4-én zajlott le a kínai Tiananmen téri végzés, ahol a békés diáktüntetéseket brutálisan leverték a hatóságok. A pontos áldozatszám máig ismeretlen, de a világ számára örökre szimbólummá vált a fehéringes férfi, aki egyedül állt a tankok elé. Ez a nap nem csak a kínai politikai rendszer kritikájaként él az emlékezetben, hanem a bátor kiállás és az emberi jogok melletti elköteleződés szimbóluma is.

0: 93.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál még mindig Bűdi Szilárd, és telefonos vendégem van, mert hogy Póka Vanessa van a telefon túloldalán, mert hogy a Kobuciban gála koncertet ad a PEMA, azaz a Póka Egon Művészeti Akadémia, és a gála koncerten fellép az első és a második évfolyam, mindez június 8-án történik a Kobuciban. A vonal a túlsó végén, mint ahogy említettem, itt van velem Póka Vanessa, szia Vani!
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: No, hát mit kell tudni? Túl vagytok 2 éven, ugye a PEMA, a Póka Egon Művészeti Akadémia, az egy felsőfokú oktatási intézet, és hát még magasabban képzett zenészek jönnek ki ebből az iskolából, hogyha majd elvégzik. Hogyan telt az évetek?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy egy szempillantás alatt lehetett, és szinte furcsa az, hogy már megint az évzáró gálára invitálunk mindenkit. Tényleg nagyon-nagyon gyorsan eltelt, és éppen most ezen alkalommal is a diákjaink elképesztő produkciókkal készülnek, szinte csak is kizárólag saját szerzeményekkel a kobucis fellépésre. Ez az év ebből a szempontból nagyon-nagyon gyümölcsöző volt. Gyakorlatilag a havi rendszerességű klubestünk minden egyes alkalommal mind a 4 zenekar új dalokat hozott, és azt kell, hogy mondjam, hogy idáig is tudtam, hogy nagyon tehetségesek, de amit itt az évvégi vizsgákon is produkálnak, arra nem igazán találok szavakat, tényleg mindenki jöjjön el és nézze meg, hallgassa meg őket, mert fantasztikus tehetségű énekesek és hangszeresek lesznek a színpadon.
0: Azt hallom egyre másra, hogy az iskolának egyre nagyobb a renoméja. Van még ettől feljebb? Kik kerülnek ki ebből a suliból? Lehet őket kategorizálni, hogy ők most popzenészek lesznek, vagy világzenészek, vagy milyen zenészek kerülnek ki, azon túl, hogy nyilván magas fokon mindenki ura a hangszerének?
1: Én azt gondolom, hogy a leginkább jellemző válasz az, hogy tiszta lelkű zenészek kerülnek ki tőlünk. Azt fontos megemlíteni, hogy a nálunk tanuló diákok egyébként aktív muzsikusok, és járják az országot, járják a világot, és rengeteg színpadon megfordulnak, rengeteg produkcióban szerepelnek, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy van olyan hét, hogy az MVM Domban egymásnak adják a színpadot különböző produkciók kapcsán, és itt azt látjuk, hogy mindenki visszatalál ahhoz a tűzhöz, ami miatt ő elkezdett énekelni, vagy elkezdett hangszeren tanulni, és itt alkotók, igazi szerzők kerülnek ki, és mindenki a maga műfajában tud teljesen kiteljesedni, és ezért nem tudok neked egy-egy stílust kiválasztani, azt tudom mondani, hogy innen tiszta lelkű szerzők távoznak, akik elképesztő profin nyúlnak a hangszerükhöz, és van üzenetük. Ez a legfontosabb talán.
0: Ez csodálatos, és akkor az ő saját szerzeményeiket és minőségüket lehet megtekinteni június 8-án hétfőn a Kobuciban, ha jól tudom.
1: Így, június 8-án hétfő este, tehát abszolút beleférhet mindenkinek a táncrendjébe. Egy 7 órás kezdéssel várunk mindenkit, ahol fellép a Pejcsik Panna vezetésével az iskolánk kórusa. Benne ilyen ízterekként megbújó oktatóink is szerepet kapnak. Úgyhogy abszolút ilyen tanár-diák örömünnep lesz a színpadon, és utána fellép minden nálunk tanuló zenekar, és a vége egy igazi közös finálé lesz.
0: Jó, nagyon izgalmasan hangzik. Hát akkor június 8-án találkozunk a Kobuciban. Köszi Vanessa, hogy itt voltál, és hogy elmesélted mindezt.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és várunk benne.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Szaszhaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, és lássuk, hogy kik még a ma született bárányok. Például a legendás brit futballista Dennis Bergkamp 1969. június 4-én született Amsterdamban. A jégember néven is ismert csatár az Arzenálban élte fénykorát, ahol 1995 és 2006 között olyan eleganciával és technikával játszott, ami miatt sokan minden idők egyik legintelligensebb játékosának tartják. Híres volt egyébként arról is, hogy rettegett a repüléstől. Hát így számos nemzetközi meccset kihagyott emiatt, de hát elnézést.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM. Tudtátok, hogy a világ egyik legnagyobb vízesése, az Iguazú vízesés 1984 óta az UNESCO világörökség része. Brazília és Argentina határán található, és több mint 270 kisebb zuhatagból áll, amelyek 2,7 km hosszan zúdulnak alá. Nevét a Guarani indiánoktól kapta, jelentése nagy víz. Egy legenda szerint az istenek haragja nyomán jött létre, ma pedig turisták millióit vonza évente.

műszerszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műszerszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, kis hírek a nagyvilágból, és hát jönnek egyre másra. Például tudtátok, hogy a montreali Cirque du Soleil, azaz a napcirkusza, 1984. június 4-én tartotta első hivatalos előadását. A kanadai társulat azóta világszerte újra értelmezte a cirkuszművészetet. Állatok helyett látványos akrobatikával, zenével és történetmeséléssel kápráztatják el a közönséget. Ma már több mint 1800 művészt foglalkoztatnak, a produkciók Las Vegastól egészen Tokióig futnak, és hát nem csak egy van belőle, hanem párhuzamosan futnak több előadások a világban egyszerre. Arról nem is beszélve, hogy Magyarországon is egy jó párszor jártak már. A Cirque du Soleil-t azt látni kell bizony, cirkusz másképp.

Na hát, fiúk, lányok, tudtátok, hogy a világ legnagyobb szigete, Grönland, ami közel 2,2 millió négyzetkilométeres területével több mint háromszor akkora, mint Franciaország. Noha, hát hivatalosan Dánia része, Grönland, autonóm területként saját parlamenttel rendelkezik. A klímaváltozás miatt a jégtakaró fokozatosan olvad, és kutatók szerint ez globálisan megemelheti a tengerszintet, ami Grönlandot a világpolitika fókuszába is emeli.

Egyfolytában az emberek ezt vadásszák, hát akik szeretik, ugye? De 2022-ben például az Egyesült Államokban több vinilt adtak el, mint CD-t gyerekek. Az milyen? A zenei ínyencek szerint a bakelit melegebb analóg hangzást nyújt, és a borító is a művészet része. Sok fiatal vásárol lemezeket, pusztán a gyűjtés vagy a zenei nosztalgia kedvéért, sőt már új előadók külön nyomnak vinilt a rajongóknak, pedig már a CD lemez is egy elavult dolognak tűnik, viszont a vinil az visszatért, az reneszánzát éli. Mindenki azt mondja, hogy egész más a hangzás, persze érdemes hozzá vásárolni egy szupi kis cuccot, amin meg lehet hallgatni.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM elmúlt 11 óra, és az utolsó órában is én hozom a földkerekség legnagyobb rock slágereit, rock tudnivalóit, rock pletykáit. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkoshogykáig. A taxisoknak jó forgalmat, a tűzoltóknak, mentőknek és rendőröknek pedig, hogy úgy mondjam, kiegyensúlyozott estét kívánunk. 11 után és a földkerekség legnagyobb rockslágereivel folytatódik a Right Tonight.

1039 Rock FM. Ismeritek-e azt a kifejezést, hogy kék zóna? No, hát a kék zóna kifejezés azokra a földrajzi régiókra utal, ahol az emberek feltűnően sokáig élnek. Na ilyen például az Okinawa-sziget Japánban, vagy a szardíniai Nuoro. Ezeken a helyeken a hosszú élet titka nem csak a genetika, hanem az aktív életmód, a közösségi kapcsolatok és a növényi alapú étrend is például. A kutatók szerint a társas támogatás legalább annyit számít, mint a táplálkozás ahhoz, hogy sokáig élhessünk. Egyébként felütötte a fejét egy vadonatúj podcast is az interneten. Hámori Barbara, producer asszony hozott létre egy olyan podcastot, ahol folyamatosan azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet megnövelni az emberi életet. És egy nagyon jó podcast, nagyon jó vendégeket hív, és nagyon jó beszélgetések láthatóak. Gyakorlatilag az egészséges életről van szó, A-tól Z-ig. Mitől tudjuk meghosszabbítani az életünket? Vagy ami ettől is fontosabb, hogy hogyan tudjuk megőrizni az életminőségünket sokáig, hogy például ne fájjon a derekunk, hogy például ne legyünk betegek állandóan. Hát ki tudja, mi a titok. Például számoljunk mákot.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.